Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Kisfesten, és Kinóbudán, szól a nóta 8 után.
1: Volt fényen ez gabár falán, itt halkan csók csattan azt.

0: meg lestem. Más se hallható.
1: Ha a Honvéd meccs lett volna, most hét találatom lenne.
2: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
3: A cucu öngolja, azt talán

Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

Rocky. Meow. La, la, la, la, la. Oh,

Amikor ki

0: de bujňu. Smigesi csepek kopognak az ablakon, az íberéset hallgatom, és ez oly izgató.
1: Nem szaporhat semmi a világon, míg zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez úgy izgató.
0: Ott nem zavar.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchspur mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
3: Cserélje ki! Sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

0: nem lesz aki, a tárnok én már lélegzetve sem veszek én. Én nem mondom, hogy így meg úgy és terepere, hátossuk beszéded egy a fene. Én nem mondom, hogy mindazáltal hova tovább, én ennek annak nem szidom a teremburát. Én nem mondom, hogy kvázi méltán osza, ugye, hátossuk beszéded egy a fene.
1: Vagyis ugyebár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Ugye ezt a tükköt minden nő, kis locsok össze-vissza szépen.
0: Én most az egyszer vélejem több élet leszek, és szentevetet örömtet erővi leszek. Egy nőnek meg kell adni azt, ami az ölé, bár ezt a drága vágya, de hiába olé. Elárulok valamit, bár fura a dolog, bizony néha kissé, dadadadogok.

Tegyéni meg úgy tötötterepene, hát a sok beszédet egyetlen. Én nem mondom noha, nem szidom a teremburát, a húsz szó soha se jó, minek a sok be mire való. Vélejemre mi mindent hagyok, azt mondják, papus vagyok. Rendben van, de most az egyszer nem hallgatok, mindent a csúcsra, most elhadarok.

0: szabad úgy köri a drága nevük.
1: Én megeltem a típus menüt,
0: hogy itt szalomba tölti el az egész napot, hogy könyves és alolvasok ám igazapot, hogy rajta akar lenni, igen képem otthon.
1: Közben vetitek az ember totón.
2: Elég volt, ha rendben épp elég, zoholom futók hiába, mind jó újabb mondást vennem ér. Gondolom a tüzelőre fára,
0: hát látok, hogy kezdenek, hogy meg az medikus,

A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

Hogyha az a bajod, hogy elhagytak, hogy megcsaltak, elszarvasztak, ne búsulj ezért, s kütyülj egy jó melódiát. Hogyha letagadod a fájdalmat, még szánalmak se származnak, hát te is kütyülj, amikor kütyülnek te rád.

hiába bántok, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

Mondják, hát mit tehet a zsiga, zsiga róla, hogy szebb a Royal Apollo sem volt talán. Hogy bátran ő lehetne a Mr. Európa, erről csak nem tehet a

hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nőt, hogy ilyen csodaszépnek hozta őt a gólya, hogy nappal éjjel-kéjjel széjjel szedik őt.

ha sok vajot találna lenni adóval, ha jó anyósod jönne meg egy hajóval, ha társbérletben lennél néhány lakóval, az baj, az baj, az baj. Take it easy, take it easy.

ha sokba jött, találna lenni adóval. Ha jó a nyúsod, jönne meg egy hajóval. Ha társbérletben lennél néhány lakóval. Az baj, az baj, az baj. Take it easy, take it easy.

0: Menj egy jót aludni, és a többit felejtsd el.
1: Take it easy! Take it easy!
0: Nem törődünk mától kezdve semmivel. Ha itt-ott néha

0: arra tart.
1: Hát merre tarts a napolett?
0: Kezébe rózsaszál.
1: Kezébe még mindig ott van a rózsaszál.
0: Jövzája már csókra.
1: Az meg csókra áll.
0: Ez oly régen várjak a szép.
1: Na szép fiam is ott van.
0: Szóban is érdekel.
1: Azt, azt. Kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást. Vagy bé.

valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volna már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, csaranyat lesz, csak kelj fel korán. Ha bár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem azért is retette virágzó. Valahogy lesz, mert úgy még soha se volt.

nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél.

cini cini cincog az egér, cini cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini cini cincog az egér, cini cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lubba belefér. Cini cini cincog az egér.

0: Is that what you heard, boy?
1: I wonder how.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Geri, Sofi, Töfi.
2: Igen, Töfi. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andorlaki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola. Toponá...

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: A meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök estén. Változó felhőket, közhelyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: Sorgen haben seit bis morgen.
1: Heute bin ich gut aufgelegt, ach, wie bin ich aufgelegt. Heute muss ich einfach lustig sein.
0: Ach, bin ich gut aufgelegt.
2: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
3: Kipos Édenpanzió Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

0: Говорит радиостанция «Освобождение».
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Bundája szép, ha szűcse ék. Semmelweis utca 9.

limite ce soir, mais c'est exprès.

0: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjú 125, Hősök szobrával szemben.
2: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
3: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

el dobom a szívemet, mivel annyi baj van, dobogjon ez a dallam a buszem helyén. Elásom a könnyemet egy erdőszéli tájon, ha nem lesz már mi fájjon, majd elfeledlek én. Talán annak szerelmet úgy adják, hogy el kell vetni érte minden józan ész. Talán a boldogságot éppen úgy kell kipihenni, mint egy hosszú szenvedés. Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van, dobogjon ez a dallam.

Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van. Dobogjon ez a dallam,

0: sóhajt nagyodó, mi nagy ellen vagyok, hogyha bős maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes. Öt komfortban lakom,
0: a

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült líztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott líszt helyszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

kevesen vágtat a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz. Engem is felgyújt a láz a csóktól. S mikor a szívünk is mindent kitár, a szemem lassan lezárom, és boldogan vár.

Szemed ben lángol a régi tűz, hevesen vágtott a véred olykor. Tudom, hogy hozzám a végzet űz, engem is felgyújt a láz.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Nacional RT, GDNC

Hello, hello. Kato ka magat, kasi chokolom, ittibor. Hogy érti? Hogy én magát, jaj, hát nagyon. És maga engem, hello, hello. De kérem, hello, központ, hello, központka, drága központka, kérem, hello. Na végre. Katóka, csak azt akarom mondani, figyel, ma figyeljen,

0: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.
1: Egyzelek hangzott el Sarkadi rozsnyait és budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Vilnicki vadnai és Györkösi szövegével, előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Emi az egész, előadja Vejgan Tibor.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

hely, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

rava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hű a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rava, dolog ez a tava, megbolondít ez a szerelem.

és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka, hallja, jaj, de ravasz dolog ez a tavasz, megfogom.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Achtung, Achtung, Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Farbentonfilms, der First National, Tilly.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

mikor polkát jár a nagyapó, bizony a térdek kísérezhet, miközben így ugratja nagyanyó, öregem, ez még csak a kezdet. Köröttük táncolnak az unokák, akik

Az a jó, hogy a láb nem maradhat veszteg. Kidőltek régen már az unokák, de a két ősz ember csak járja. Jobbra, most meg balra, aztán tempó, nagyapó előre. Szálljon ez a dal.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet. Külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Doktor élet, szabadkát sem ér. Érik már a tüzes magyar bor, hajtás nem sokára, tüneten a sor.

Molnár leptem, de miatt a szerelmem. De sok lisztes zsákot kellett, ám én mégsem panaszkodom, mivel az igazkodom, amíg téged kell szívemhez ölelnem. Ám én mégsem panaszkodom, mivel az maszkodom, még téged kell a szívemhez ölnem.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Tavasz van, nyílik a vire, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba, Heidegger gyermekkor.
2: Akár!

Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küld vissza a levelem, elvárunk örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kisapádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

Anna jól napot, én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis lapszot, aztán slucz. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: Oktogon kávéház nyári dependance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: négyezerrel.
1: Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé, és senki se gondol arra, hogy másoknak pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék, mert nékem minden ékszerem hamis, de férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel vagy, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt, magával kell.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Marco Stahl e Mar Desdemona.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek!
2: Hol van a mehet?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vás, szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.